0: Köszönj, mondom, mondta, gondol, el a falopán, én írok, én megyom.
1: Én a kéjjét! Szóval!